0: Az Európai Uniós jogszabályoknak számos típusa létezik. Vannak köztük jogilag kötelező és nem kötelező erejűek, valamennyi tagállamra vagy csak néhányra vonatkozók. Ebben az adásunkban az uniós jogszabályok egy sajátos típusával, az irányelvekkel foglalkozunk.
1: Az irányelveket az uniós intézmények fogadják el, a bennük foglalt elvárásokat az uniós tagállamoknak címezik. A rendeletekkel és a határozatokkal ellentétben nem olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyeket közvetlenül kell alkalmazniuk a tagállamoknak, csupán a kötelezően megvalósítandó közös célokat rögzítik. Ezzel az unió egészében összehangolják a szabályozást. A tagállamok saját hatáskörben maguk döntik el, hogy a kitűzött célokat azután milyen formában és eszközökkel érik el.
0: Az irányelvek az úgynevezett másodlagos joganyag részét képezik. A másodlagos joganyag azoknak a jogi aktusoknak az összessége, amelyeket az uniós alapszerződések, azaz az elsődleges jog alapján fogad el az Európai Unió. Az uniós alapszerződésekkel sorozatunk egy másik epizódjában foglalkozunk részletesebben.
1: De térjünk vissza az irányelvekhez, és nézzünk meg egy konkrét példát, az egyszer használatos műanyagokról szóló irányelvet. Az unió csökkenteni kívánja a műanyag hulladék mennyiségét és a műanyag szennyezést, ezért ezzel az irányelvvel kívánja mérsékelni az egyszer használatos műanyag termékek környezeti hatását. Ehhez az uniós országoknak el kell érniük, hogy területükön alig vagy egyáltalán ne forgalmazzanak és használjanak olyan eldobható termékeket, például műanyag tányérokat, szívószálakat és poharakat, amelyek más környezetbarát termékekkel helyettesíthetők.
0: A 2019. júniusában kihirdetett irányelv 2021. júliusa óta van hatályban, de a cél megvalósítása időbe telt. Először is az irányelv tartalmát át kellett emelni a nemzeti jogba. Aztán a vállalkozásoknak időt kellett hagyni arra, hogy kifuttassák az ilyen termékekből meglévő készleteiket, és fenntartható alternatívákra álljanak át. Végül pedig nekünk, polgároknak kellett változtatnunk fogyasztói szokásainkon. Ám mindez nem volt hiába. Manapság már alig látni például műanyag szívószálat, mert nagyrészt üvegből vagy papírból készülnek.
1: Egy irányelv születése több szakaszból áll. Először is az Európai Bizottság javaslatot készít és terjeszt elő, amelyet az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa megvizsgál és adott esetben módosít. Az Európai Parlament tehát az irányelveknek mind a kidolgozásában, mind az elfogadásában részt vesz. Utolsó lépésként az irányelvet az uniós tagállamok beemelik saját nemzeti jogukba. Ez utóbbi folyamatot nevezzük átültetésnek. Hogyan történik ez a gyakorlatban?
0: A tagállamok nemzeti hatóságai határozzák meg, hogy az irányelvet milyen módon és eszközökkel ültetik át az ország jogrendjébe. Ezt általában az irányelv elfogadásától számított 2 éven belül kell megtenniük, de az időkeret szükség esetén meghosszabbítható, ha az uniós piacnak és a tagállamoknak több időre lenne szükségük az új szabályok bevezetéséhez.
1: Egy irányelv hatásossága attól függ, hogy a teljesítéséhez hozott nemzeti intézkedések mennyire eredményesen valósítják meg a benne foglalt célkitűzéseket. Az Európai Bizottság feladata, hogy ezt ellenőrizze, ezért a nemzeti hatóságoktól rendre bekéri az általuk elfogadott intézkedések szövegét.
0: Az irányelvek általában minimum követelményeket határoznak meg, de a tagállamok megállapíthatnak ezeknél szigorúbb normákat is. Sőt, előfordul, hogy egy ország jogrendje már eleve szigorúbb követelményeket ír elő egy adott területen. Egy dolgot viszont nem tehetnek meg a tagországok. Azt, hogy az irányelvben foglaltaknál megengedőbb szabályokat állapítanak meg, hiszen ez esetben a területükön nem valósulnának meg az irányelv célkitűzései. Ha egy tagállam egy irányelvet nem, vagy nem megfelelően ültet át, a bizottságnak jogában áll kötelezettségszegési eljárást indítani ellene. Amennyiben a tagállam ennek ellenére sem pótolja mulasztását, a bizottság az ügyet az Európai Unió bírósága elé terjesztheti. Bizonyos esetekben a bizottság kérheti a bíróságot, hogy szabjon ki pénzügyi szankciókat az érintett tagállam ellen.
1: A büntetés összegének a mulasztással arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie. Tehát elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy a tagállamnak érdekében álljon eleget tenni a követelésnek, azaz magasabbnak kell lennie annál az összegnél, amelyet a tagállam az irányelv be nem tartásával nyer, és elég magasnak ahhoz is, hogy a tagállamnak ne álljon érdekében egy újabb mulasztás. A büntetés mértékének megállapításakor az adott ország fizetőképességét is figyelembe veszik. Senkinek sem érdeke ugyanis, hogy egy tagállam pénzügyileg emiatt komoly bajba kerüljön. Épp ellenkezőleg, a kötelezettségszegési eljárás fő célja az, hogy az uniós jog az összes tagállamban egyaránt érvényesüljön, hiszen végső soron ez szolgálja az emberek érdekét.